0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök szeptember 29-ei magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Olasz tervek alapján épül újjá a 114 éves zágrábi Maximir stadion. Drámai változás indult el a horvát tengereken is. Túlnyoman napsütéses, a maihoz hasonló időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: A Dinamo Zágráb és a horvát labdarúgó válogatott új 35 ezer férőhelyes otthonát a tervek szerint 2030 végén adják át. Korszerűbb és teljes értékűen használható stadion lesz. Nem nagyobb, az új aréna 35 ezer néző befogadására lesz alkalmas, míg a régi Maximir teljes ülőhelyes kapacitása 35.123 fő volt. A 2020-as földrengés után azonban a tényleges befogadó képesség jelentősen csökkent. A nemzetközi építészeti pályázatot a milánói VG13 stúdió nyerte, Tommaso Fantini és Alberto Rossi tervével. A március és július között lebonyolított kiírásra 88 pályamű érkezett, több mint 20 országból. A győztes iroda készítheti el az engedélyezési és kiviteli terveket is. Az új stadion mintegy 35 ezer teljesen fedett ülőhelyet kap, és megfelel majd az Európai Labdarúgó Szövetség legmagasabb, 4-es kategóriájú követelményeinek. A nézőteret 4 különálló lelátó alkotja. Maga a stadion a számítások szerint mintegy 165 millió euróba kerülhet, a kiszolgáló létesítményekkel együtt ugyanakkor a fejlesztés értéke meghaladhatja a 200 millió eurót. A Maximir átépítése egy jóval nagyobb, mint egy 23 hektáros sportnegyed kialakításának része. 3 edzőpályát terveznek, közülük az egyik 1500 férőhelyes lelátót kap, emellett 800 autó befogadására alkalmas garázs, mint egy 2000 férőhelyes atlétikai stadion, 5000 nézőt fogadó kézilabda csarnok és 3000 férőhelyes kosárlabdára és futsalra is használható csarnok is épülhet. A jelenlegi Maximir bontását 2027-ben kezdhetik meg, miután elkészül a Dinamo ideiglenes otthonához szolgáló stadion. Az új aréna kivitelezését 2029-ben indítanák el. Zágráb polgármestere szerint az építkezés mintegy 22 hónapot vehet igénybe, így a stadion 2030 végére készülhet el. A Maximir évtizedek óta a Dinamo Zágráb otthona, a klub 1948 óta játssza ott hazai mérkőzéseit. A stadion teljes újjáépítése hosszú ideje napirenden van Zágrábban, a most kiválasztott tervvel azonban már a konkrét építészeti megoldás és a kivitelezés ütemezése is körvonalozódott. A horvátországi Ruzsár Boskovics intézet kutatói 75 évnyi mérési adatot elemezve kimutatták, hogy a földközi tenger nem csak melegszik és sósabbá válik, hanem e változások üteme is gyorsul. Ezek a folyamatok pedig már a mély tengeri rétegekben is kimutathatók, különösen az Adriai és a Jón tenger térségében. A kutatás az 1950 és 2025 között gyűjtött méréseket dolgozta fel, a kutatóhajók korai észleléseitől a modern autonóm úgynevezett argóbóják adataig. Az eredmények szerint a vizsgált időszak utolsó szakaszában a földközi tenger felső 100 méteres rétegének hőmérséklete mintegy 2 Celsius fokkal haladta meg a 20. század második felének átlagát. A felmelegedés ugyanakkor nem korlátozódik a felszíni vizekre, hiszen egyértelmű jeleket mutatta ki 300 és 1000 méter közötti mélységben is. Emellett mérhető változásokat találtak az 1000 és 2000 méter közötti tartományban is. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az átlagos melegedési ütem önmagában félrevezető lehet. Ha az egész időszakot egyetlen átlagos ütemmel írjuk le, nem látjuk, hogy maga a melegedés sebessége is változik-e. Eredményeink azt mutatják, hogy ez az ütem nő, vagyis az átlag elfedi, mennyivel gyorsabbá váltak a változások az utóbbi évtizedekben, magyarázzák. Az Adriai tenger kiemelt szerepet játszik a folyamatban, mivel a földközi tenger azon térségei közé tartozik, ahol sűrű víztömegek képződnek. Hidegteleken a felszíni víz lehűlve elnehezedik, lesüllyed és magával viszi tulajdonságait a mélyek rétegekbe. Onnan pedig a Jón és a keleti földközi tenger felé áramlik. Az Adriai-tenger déli részén a kutatók még 1000 méteres mélységben is a felmelegedés és a sótartalom változás kifejezett gyorsulását mutatták ki. Amikor a változás jele már nem csak a felszínen, hanem a vízoszlop mélyén is megjelenik, a tenger tulajdonságainak sokkal átfogóbb átalakulásáról beszélünk. A mély rétegek egyfajta memóriaként őrzik azt, ami a rendszerben hosszabb távon történik, fogalmaztak. Módszertani szempontból komoly kihívást jelentett a 75 év alatt eltérő technológiákkal gyűjtött adatok összehasonlítása. A kutatók a korai hajós méréseket és a modern argó adatokat egységes minőség ellenőrzés alá vonták, és megvizsgálták, nem torzítja-e az eredményeket a modern kori mérések megnövekedett száma. Az elemzés több különböző időszakra és eltérő statisztikai módszerekkel is megismételték, azonban az alapvető mintázat mindvégig kimutatható maradt. Az intézet közlése szerint a kutatás nem egyetlen okot azonosít a gyorsulás mögött, abban ugyanis a légköri felmelegedés, a párolgás és a csapadékviszonyok alakulása, a Gibraltari szoroson keresztül atlanti vízcsere, valamint a földközi tenger belső áramlási rendszerének átalakulása egyaránt szerepet játszhat.

Szentírásból a név szerint ismert három fő angyalt ünnepeljük szeptember 29-én. Mihály, vagyis ki olyan, mint az Isten. Gábor, Isten embere, az Isten erősnek bizonyult. A harmadik Éráfael, Isten orvossága. Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok. Történetük a teremtéssel kezdődött. Kegyelembe öltöztek, és próbára lett téve hűségük. Szabad akaratok lehetővé tette a jók számára a hűséget, a lázadóknak pedig a bukást. A hűségesek jutalma örök boldogság, a bukottak számára a büntetés az örök kárhozat lett. Szent Mihály mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban a legnagyobb az angyalok közül. A lázadó angyalok elleni harc vezére volt az égben, mely harc során a bukott angyalok letaszították a mennyből. Mihály az ószövetségi választott népe védő angyala lett, és Isten új szövetségi népe védelmezőjeként is tiszteljük. Mózes testét halál után angyalok temették el ismeretlen helyre, nehogy a zsidók bálványként tisztelhessék. Mihály főangyal volt az, aki viaskodott a sátánnal, védve Mózes testét. Ő az az angyal is, aki Dánielnek megviszi a hét a szabadulásról és az óvásról. Nagy Szent Gergely pápának Hadrianus császár mauzoleuma felett jelent meg a bűnbánati körmenet közben 590-ben, jelezze a nagy pestis járvány végét. Ennek emlékét őrzi az angyalvár tetején látható szobra. Szintén híres a búcsújáróhely a normandiai Mont-Saint-Michel. A legenda szerint az arkangyal 708-ban Avranché püspökének álmában háromszor megjelent, és kérte, hogy építsen tiszteletére egy óceáni sziklaszigeten kápolnát. Szeptember 29-e a római Szent Mihály Bazilika fölszentelésének emléknapja. Ez a nap vált nyugaton Szent Mihály ünnepévé. Mihály képét hadseregek hímezték zászlaikra, és az egyházi segítségül hívja a főangyalt a gonosz elleni küzdelemben. A főangyalt fiatal férfiként ábrázolják, általában szárnyakkal, fején diadéme vagy sisak, ruházata tunika, páncél, köppeny, kezében kardot, mérleget tart, lábával eltapossa a gonoszt. Szent Mihály a világ végén harcolni fog minden hívő lélekért, hogy kiragadja őket a sátán hatalmából. A haldoklókat is az ő oltalmára bízzák. Mihály teszi mérlegre az ember jó cselekedeteit és a gonoszságait. Ez szerint ítél majd az Úr üdvösségre, vagy örök kárhozatra. A magyar néphagyomány szerint a halottakat a Szent Mihály lován, fából készült halott szállító sarogján viszik a sírhoz. Mihály vezeti tehát a halottak lelkét a mennyekbe, az égi dicsőségbe. Szent István magának és a királyi házának örök üdvösségére Mihálynak szentelte a Veszprémi székesegyházat. A főangyal a pátronusa a Váci és az Erdélyi, valamint társpatronusa az Egri egyház megyének is. Gyulafehérvár székesegyházának titulusa a legrégibb Mihály dedikációink közé tartozik. A választás a keleti egyház közelsége, esetleg jelenléte, másfelől pedig Erdély akkori gyepű jellege, fenyegetett határhelyzete is magyarázza. Szent Gábor a Szentírás szavai szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike. Szerepüket hasonlítja a héttagú gyertyatártóhoz. Isten világosságát terjesztik a történelem szentélyében. Jelképezik a Szentlélek hét ajándékát, vagy a hét szentséget is. Gábor vitte hívül a hivatottaknak Isten terveit. Dánielnek megjelent a fogság idején, s megmutatta neki az ügy történet fejlődését, a nagy birodalmak harcait és pusztulását, Izrael szabadulását és a messiás eljövendő országát. Megmagyarázta látomásai értelmét. Zakariásnak megjelenve a jeruzsálemi templomban hírül adta a keresztelő Szent János születését és a megváltás elérkeztét. Názáretben Mária számára a megtestesülés hírét vitte Gábor angyal. Ünnepe a II. Vatikáni zsinatig március 24-én gyümölcsoltó boldogasszony vigíliáján volt. A három fő angyal ünnepét a zsinat helyezte egy napra. Szent Ráfael is egyike a hét angyalnak. Ő az, aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen. A Bibliában csak Tóbiás könyvében szerepel, az ifjú Tóbiás kísérőjeként. Nehéz helyzetekben segít, gyógyít, ártalmatlanná teszi a démont. Az utasok, az zarándokok és a földi zarándok útját járó egyház védelmezője. A II. Vatikáni zsinat előtt október 24-én emlékeztek meg róla.
Szent Mihály napja a gazdasági év nevezetes őszi fordulója. Ekkor hajtották be a Szent Gyöngykör kieresztett jószágot a legelőkről. A pásztorok elszámoltatásának és szegődtetésének időpontja volt a nap. Mulatságokat, bálokat rendeztek. Magyarország szerte emlékezetesek voltak a Szent Mihály napi vásárok is. Szent Mihálykor kezdődött a kis farsang, a lakodalmazás őszi, Katalin napjával záruló időszaka. Az ormánságban a naptáján mutatkozó derűs, napsütéses időszakot Szent Mihály nyarának nevezték.

0: időjárás jelentés.
1: Túlnyomó napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 22 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1026 hektopaszkál volt. Napsütéses, a hűvös reggelt követően kellemesen meleg időt láttak elő holnapra is vidékünkre a meteorológusok. Gyenge déli, délkeleti irányú szél fúj. A hőmérséklet nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 7 fok körül alakul. A legmagasabb nappali elérheti a 25 Celsius fokot. Szeptember 29-ei adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra. Szeptember 29-ei adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
2: Egy, két, egy, két, három.